0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Aus dem Studio Elisabeth Czatowicz. Beschluss des Gleichbehandlungsgesetzes. Bei der gestrigen Landtagssitzung wurde das Gleichbehandlungs- und Antidiskriminierungsgesetz beschlossen. SPÖ, ÖVP und Grüne haben dafür gestimmt, die FPÖ dagegen. Das Gesetz gilt für Landes- und Gemeindebedienstete sowie im Burgenland wohnhafte oder erwerbstätige Personen. Es reicht von der individuellen Beratung bei Diskriminierung über digitale Barrierefreiheit bis zur Entgelttransparenz. Die Gleichbehandlungsstelle Burgenland soll auf Basis von EU-Richtlinien als unabhängige Einrichtung neu ausgerichtet werden. Wenige Schulen unterrichten Gebärdensprache. Seit diesem Schuljahr ist die Gebärdensprache in der AHS-Oberstufe als zweite lebende Fremdsprache im Lehrplan verankert. Laut der Bildungsdirektion wird sie im Burgenland jedoch nur vereinzelt angeboten, da Schulen nicht dazu verpflichtet sind. Eine Vorreiterrolle nimmt die Schule für Sozialberufe in Pinkerfeld ein. Dort wird Gebärdensprache bereits seit 5 Jahren unterrichtet. Ab 2029 soll es in Österreich die Möglichkeit geben, in Gebärdensprache zu maturieren. Eine Herausforderung ist jedoch, qualifizierte Lehrkräfte zu finden.
2: Luxusszálloda oda épülhet Locsmándon. Egy 300 ágyas wellness részleggel is ellátott modern luxusszálló épülhet Locsmándon. A beruházó a bécsi EPH Group, akik már alá is írták az adásvételi szerződést az érintett területek tulajdonosaival. Építési engedély ugyanakkor még nincs a szállodára. A tervek még csak kezdeti stádiumban járnak, ezt erősítette meg az Óre Borgeland kérdésére Roman Kányrád polgármester is. Az első konkrét egyeztetést a jövő héten tartják, tisztázni kell például, hogy milyen területhasználati besorolásra lesz szükség a beruházáshoz, illetve a környezeti hatásvizsgálatot is le kell folytatni. Energiatároló épül Miklóshalmán. Csütörtökön elvégezték az első szimbolikus kapavágást, megindulhat az energiatároló építése az észak-burgenlandi Miklóshalmán. A 210 megawattóra kapacitású létesítmény célja az lesz, hogy a környéken működő hibrid szél- és napelemparkok által megtermelt energiát tárolja. Stefan Sharma, a Burgenland Energi igazgatósági elnöke elmondta, a beruházás az energiaszolgáltató nagyszobású energiatárolási programjának része, és rövid időn belül ez az 5. nagy akkumulátoros tároló projektjük. Az energiatárolókkal csökkentheti az import mértéke és növelhető az ellátás biztonsága. A Burgenland Energie összesen 40 nagyméretű akkumulátoros tároló építését tervezi a térségben.
0: Rádió Mora, das Musikfrühstück.

0: Radio Mora. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Aus dem Studio Elisabeth Czatovic. Beschluss des Gleichbehandlungsgesetzes. Bei der gestrigen Landtagssitzung wurde das Gleichbehandlungs- und Antidiskriminierungsgesetz beschlossen. SPÖ, ÖVP und Grüne haben dafür gestimmt, die FPÖ dagegen. Das Gesetz gilt für Landes- und Gemeindebedienstete sowie im Burgenland wohnhafte oder erwerbstätige Personen. Es reicht von der individuellen Beratung bei Diskriminierung über digitale Barrierefreiheit bis zur Entgelttransparenz. Die Gleichbehandlungsstelle Burgenland soll auf Basis von EU-Richtlinien als unabhängige Einrichtung neu ausgerichtet werden. Wenige Schulen unterrichten Gebärdensprache. Seit diesem Schuljahr ist die Gebärdensprache in der AHS-Oberstufe als zweite lebende Fremdsprache im Lehrplan verankert. Laut der Bildungsdirektion wird sie im Burgenland jedoch nur vereinzelt angeboten, da Schulen nicht dazu verpflichtet sind. Eine Vorreiterrolle nimmt die Schule für Sozialberufe in Pinkerfeld ein. Dort wird Gebärdensprache bereits seit 5 Jahren unterrichtet. Ab 2029 soll es in Österreich die Möglichkeit geben, in Gebärdensprache zu maturieren. Eine Herausforderung ist jedoch, qualifizierte Lehrkräfte zu finden.
2: Luxusszálloda oder épülhet Locsmándon. Egy 300 ágyas wellness részleggel is ellátott modern luxusszálló épülhet Locsmándon. A beruházó a bécsi EPH Group, akik már alá is írták az adásvételi szerződést az érintett területek tulajdonosaival. Építési engedély ugyanakkor még nincs a szállodára. A tervek még csak kezdeti stádiumban járnak, ezt erősítette meg az Orre Borgeland kérdésére Roman Kányrád polgármester is. Az első konkrét egyeztetést a jövő héten tartják, tisztázni kell például, hogy milyen területhasználati besorolásra lesz szükség a beruházáshoz, illetve a környezeti hatásvizsgálatot is le kell folytatni. Energiatároló épül Miklóshalmán. Csütörtökön elvégezték az első szimbolikus kapavágást, megindulhat az energiatároló építése az észak-burgenlandi Miklóshalmán. A 210 megawattóra kapacitású létesítmény célja az lesz, hogy a környéken működő hibrid szél- és napelemparkok által megtermelt energiát tárolja. Stefan Sharma, a Burgenland Energi Igazgatósági elnöke elmondta, a beruházás az energiaszolgáltató nagyszobású energiatárolási programjának része, és rövid időn belül ez az 5. nagy akkumulátoros tároló projektjük. Az energiatárolókkal csökkentheti az import mértéke és növelhető az ellátás biztonsága. A Burgenland Energie összesen 40 nagyméretű akkumulátoros tároló építését tervezi a térségben.
0: Rádió Móra, das Musikfrühstück.

0: Radio Mora. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Aus dem Studio Elisabeth Czatovic. Beschluss des Gleichbehandlungsgesetzes. Bei der gestrigen Landtagssitzung wurde das Gleichbehandlungs- und Antidiskriminierungsgesetz beschlossen. SPÖ, ÖVP und Grüne haben dafür gestimmt, die FPÖ dagegen. Das Gesetz gilt für Landes- und Gemeindebedienstete sowie im Burgenland wohnhafte oder erwerbstätige Personen. Es reicht von der individuellen Beratung bei Diskriminierung über digitale Barrierefreiheit bis zur Entgelttransparenz. Die Gleichbehandlungsstelle Burgenland soll auf Basis von EU-Richtlinien als unabhängige Einrichtung neu ausgerichtet werden. Wenige Schulen unterrichten Gebärdensprache. Seit diesem Schuljahr ist die Gebärdensprache in der AHS-Oberstufe als zweite lebende Fremdsprache im Lehrplan verankert. Laut der Bildungsdirektion wird sie im Burgenland jedoch nur vereinzelt angeboten, da Schulen nicht dazu verpflichtet sind. Eine Vorreiterrolle nimmt die Schule für Sozialberufe in Pinkerfeld ein. Dort wird Gebärdensprache bereits seit 5 Jahren unterrichtet. Ab 2029 soll es in Österreich die Möglichkeit geben, in Gebärdensprache zu maturieren. Eine Herausforderung ist jedoch, qualifizierte Lehrkräfte zu finden.
2: Luxusszálloda oder épülhet Locsmándon. Egy 300 ágyas wellness részleggel is ellátott modern luxusszálló épülhet Locsmándon. A beruházó a bécsi EPH Group, akik már alá is írták az adásvételi szerződést az érintett területek tulajdonosaival. Építési engedély ugyanakkor még nincs a szállodára. A tervek még csak kezdeti stádiumban járnak, ezt erősítette meg az Orre Borgeland kérdésére Roman Kányrád polgármester is. Az első konkrét egyeztetést a jövő héten tartják, tisztázni kell például, hogy milyen területhasználati besorolásra lesz szükség a beruházáshoz, illetve a környezeti hatásvizsgálatot is le kell folytatni. Energiatároló épül Miklóshalmán. Csütörtökön elvégezték az első szimbolikus kapavágást, megindulhat az energiatároló építése az észak-burgenlandi Miklóshalmán. A 210 megawattóra kapacitású létesítmény célja az lesz, hogy a környéken működő hibrid szél- és napelemparkok által megtermelt energiát tárolja. Stefan Sharma, a Burgenland Energi Igazgatósági elnöke elmondta, a beruházás az energiaszolgáltató nagyszobású energiatárolási programjának része, és rövid időn belül ez az 5. nagy akkumulátoros tároló projektjük. Az energiatárolókkal csökkentheti az import mértéke és növelhető az ellátás biztonsága. A Burgenland Energie összesen 40 nagyméretű akkumulátoros tároló építését tervezi a térségben.
0: Rádió Móra, das Musikfrühstück.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Aus dem Studio Elisabeth Czatowicz. Beschluss des Gleichbehandlungsgesetzes. Bei der gestrigen Landtagssitzung wurde das Gleichbehandlungs- und Antidiskriminierungsgesetz beschlossen. SPÖ, ÖVP und Grüne haben dafür gestimmt, die FPÖ dagegen. Das Gesetz gilt für Landes- und Gemeindebedienstete sowie im Burgenland wohnhafte oder erwerbstätige Personen. Es reicht von der individuellen Beratung bei Diskriminierung über digitale Barrierefreiheit bis zur Entgelttransparenz. Die Gleichbehandlungsstelle Burgenland soll auf Basis von EU-Richtlinien als unabhängige Einrichtung neu ausgerichtet werden. Wenige Schulen unterrichten Gebärdensprache. Seit diesem Schuljahr ist die Gebärdensprache in der AHS-Oberstufe als zweite lebende Fremdsprache im Lehrplan verankert. Laut der Bildungsdirektion wird sie im Burgenland jedoch nur vereinzelt angeboten, da Schulen nicht dazu verpflichtet sind. Eine Vorreiterrolle nimmt die Schule für Sozialberufe in Pinkerfeld ein. Dort wird Gebärdensprache bereits seit 5 Jahren unterrichtet. Ab 2029 soll es in Österreich die Möglichkeit geben, in Gebärdensprache zu maturieren. Eine Herausforderung ist jedoch, qualifizierte Lehrkräfte zu finden.
2: Luxusszálloda oder épülhet Locsmándon. Egy 300 ágyas wellness részleggel is ellátott modern luxusszálló épülhet Locsmándon. A beruházó a bécsi EPH Group, akik már alá is írták az adásvételi szerződést az érintett területek tulajdonosaival. Építési engedély ugyanakkor még nincs a szállodára. A tervek még csak kezdeti stádiumban járnak, ezt erősítette meg az Orre Borgelland kérdésére Roman Kányrád polgármester is. Az első konkrét egyeztetést a jövő héten tartják, tisztáznak el például, hogy milyen területhasználati besorolásra lesz szükség a beruházáshoz, illetve a környezeti hatásvizsgálatot is le kell folytatni. Energiatároló épül Miklóshalmán. Csütörtökön elvégezték az első szimbolikus kapavágást, megindulhat az energiatároló építése az észak-burgelandi Miklóshalmán. A 210 megawattóra kapacitású létesítmény célja az lesz, hogy a környéken működő hibrid szél- és napelemparkok által megtermelt energiát tárolja. Stefan Sharma, a Burgenland Energi igazgatósági elnöke elmondta, a beruházás az energiaszolgáltató nagyszobású energiatárolási programjának része, és rövid időn belül ez az 5. nagy akkumulátoros tároló projektjük. Az energiatárolókkal csökkentheti az import mértéke és növelhető az ellátás biztonsága. A Burgenland Energi összesen 40 nagyméretű akkumulátoros tároló építését tervezi a térségben.
0: Rádió Mora, das Wetter von Gius 4 Austria.
3: Ujutro se mestimice još može zadržati magla ili gusta na oblaka, danach wechseln sich Sonnenschein und Wolken ab. Am Nachmittag schieben sich zeitweise Quellwolken vor die Sonne, sjeverozapadni vjetar bit će do podneva još živahan, a kasnije će osjetno slabjeti. Am Nachmittag erwarten uns je nach Sonnenscheindauer 16 bis 20 Grad. Dnevne temperature se kreću između 16 i 20 stupnjeva.
0: Memo, das mehrsprachige Morgenmagazin aus dem

0: Es ist 10 Uhr. Radio Mora. Die Nachrichten in Deutsch, Kroatisch und Ungarisch.
1: Aus dem Studio Elisabeth Czatovic. Beschluss des Gleichbehandlungsgesetzes. Bei der gestrigen Landtagssitzung wurde das Gleichbehandlungs- und Antidiskriminierungsgesetz beschlossen. SPÖ, ÖVP und Grüne haben dafür gestimmt, die FPÖ dagegen. Das Gesetz gilt für Landes- und Gemeindebedienstete sowie im Burgenland wohnhafte oder erwerbstätige Personen. Es reicht von der individuellen Beratung bei Diskriminierung über digitale Barrierefreiheit bis zur Entgelttransparenz. Die Gleichbehandlungsstelle Burgenland soll auf Basis von EU-Richtlinien als unabhängige Einrichtung neu ausgerichtet werden. Wenige Schulen unterrichten Gebärdensprache. Seit diesem Schuljahr ist die Gebärdensprache in der AHS-Oberstufe als zweite lebende Fremdsprache im Lehrplan verankert. Laut der Bildungsdirektion wird sie im Burgenland jedoch nur vereinzelt angeboten, da Schulen nicht dazu verpflichtet sind. Eine Vorreiterrolle nimmt die Schule für Sozialberufe in Pinkerfeld ein. Dort wird Gebärdensprache bereits seit 5 Jahren unterrichtet. Ab 2029 soll es in Österreich die Möglichkeit geben, in Gebärdensprache zu maturieren. Eine Herausforderung ist jedoch, qualifizierte Lehrkräfte zu finden. Nurwisch kulski udžbenik za hrvatski. Narodna visoka škola je izdala novi udžbenik za podučavanje hrvatskoga jezika u srednji škola. Publikacija s naslovom Slušajmo i govorimo sadržava snimke vježbe za slušanje i za govor. Knjiga neka podupira poboljšanje kompetencije slušanja i aktivno hasnovanje jezika. Autori su Nataša Gabriel, ka podučava u srednjoj školi Veliki Peterštov, kod i David Jandrišić, direktor srednje škole Sveti Mihajl. Škole moru knjigu besplatno naručiti kod izdavača. Otvaranje doma narodnih grup. Ovu sobotu na Dan jezikov će se u Burti otvoriti novi dom narodnih grup. U novoj zgradi će med drugim biti smješćeni Hrvatsko i Ugrsko kulturno društvo Radio Mora kod i Roma servis. Uz urede društav stoju na raspolaganje prostorije za seminare, biblioteka i dvorana za priredbe. Pregradnjom bivšega internata s 6000 kvadratnih metrov su počeli pred oko 3 ljeti. Povodom otvaranja će zutra i biti dan otvorenih vrat od 11 uri do 4 odpodne.
2: Luxusszálloda épülhet Locsmándon. Egy 300 ágyas wellness részleggel is ellátott modern luxusszálló épülhet Locsmándon. A beruházó a bécsi EPH Group, akik már alá is írták az adásvételi szerződést az érintett területek tulajdonosaival. Építési engedély ugyanakkor még nincs a szállodára. A tervek még csak kezdeti stádiumban járnak, ezt erősítette meg az Orev Borgeland kérdésére Roman Kányrád polgármester is. Az első konkrét egyeztetést a jövő héten tartják, tisztázni kell például, hogy milyen területhasználati besorolásra lesz szükség a beruházáshoz, illetve a környezeti hatásvizsgálatot is le kell folytatni. Energiatároló épül Miklóshalmán. Csütörtökön elvégezték az első szimbolikus kapavágást, megindulhat az energiatároló építése az észak-burgenlandi Miklóshalmán. A 210 megawattóra kapacitású létesítmény célja az lesz, hogy a környéken működő hibrid szél- és napelemparkok által megtermelt energiát tárolja. Stefan Sharma, a Burgenland Energi igazgatósági elnöke elmondta, a beruházás az energiaszolgáltató nagyszobású energiatárolási programjának része, és rövid időn belül ez az 5. nagy akkumulátoros tároló projektjük. Az energiatárolókkal csökkentheti az import mértéke és növelhető az ellátás biztonsága. A Burgenland Energi összesen 40 nagyméretű akkumulátoros tároló építését tervezi a térségben.
3: Radio Mora, das Wetter von GIUS 4 Austria.
4: Vreme za našu regiju.
5: Időjárás jelentés a GIUS 4 Austriától.
4: Danas će se izmjenjivati sunce i oblaci, a ujutro je ponegdje moguće i magla. Am Nachmittag werden die Wolken zeitweise dichter und schieben sich vor die Sonne. Vjetar sa sjeverozapada do podneva će još biti živahan, zatim će osjetno oslabjeti. Bei den Temperaturen sind je nach Sonnenschein dauer 16 bis 20 Grad drinnen. Dnevne temperature će se kretati između 16 i 20 stupnjeva.
3: Memo, das mehrsprachige Morgenmagazin.
4: Dobro jutro, dragi Gradišćanci. Još smo zajedno i imamo još nekoliko zanimljivih tema za vas. Ich bin Daniel Frickert und begleite Sie auch in dieser letzten Stunde mit aktuellen Meldungen, Geschichten aus der Region und natürlich unserer mehrsprachiger Musik. Petak mi je uvijek daje neki osjećaj beskonačnih mogućnosti kad dođe do zanimljivih planova. Zato ćemo vam i danas donijeti nekoliko zanimljivih prijedloga za događanja i stvari koje se isplati imat na radaru. Dazu kommt gleich noch ein letztes Tagesthema, um den Wochenrückblick zu vollenden. Jetzt starten wir erst einmal musikalisch in die Stunde. Hier ist I'm a Man, Spencer Davis Group.

0: Indul a Daráló, a térség kedvenc hétvégeindító műsora. DJ Lacival.
1: Péntek este 8 óra van, indul a hétvége, és ezzel együtt indul a Daráló Radio Show is itt a Rádió Marán. Sziasztok, én a házigazda Kessler, azaz DJ Laci vagyok, és ma is elhozom nektek a jövő slágereit, a legjobb EDM zenéket és a legtrendibb magyar dalokat. E-mail címünk a jól megszokott daralokukacradio@mora.at, illetve facebook.com/darálórádió, itt is megtaláltok minket. Mindjárt jön Robin Schulz, Watermet és a Take It Slow Bullet, majd hallhatjátok Betonhoffi és 100 Sins Hello Hello című dalát. Esélyeket azonban már itt is van Makko és a The Chainsmokers. Ez az Inundas vendég a Darálóban.
2: Mein Leben zieht an mir vorbei, abgestumpft, lauf auf Autopilot. Alles raubt mir die Aufmerksamkeit, werde nicht mehr high, aber Augen sind tief rot. Ich Idiot, ich muss dringend was verändern.

0: Dinom-danom hegyek.
1: Már két hete nem találkoztunk, tizedikén ugyebár a Danladine Fesztiválról hallhattatok ebben az időben élő közvetítést, múlt héten pedig Takeover epizód szólt. Hogy tetszett Arminez műsor vezetése és zenei kínálata? Vele egyébként két hetente szombat este találkozhattok itt a Rádió Morán a Weekend Kickoff-ban. Na de ma még csak péntek van, ami azt jelenti, hogy szól a daráló legalább éjfélig itt a 92.8-on és a 98.8-on is.

Mostanában valahogy nehezebb lett minőségi magyar elektronikus zenét találni, de most megtaláltam és be is mutatom nektek, mit találtam. Eléggé hasonlít a stílus az Anima Sound Systemre, vagy akár a Draftra. Kicsit talán alter lesz, de tetszeni fog, ígérem. Lenke jön most, és a szíven ütnek a fények.

Bölcs és az All That Matters szólt Artbet remixében itt a Daráló Rádió Showban. Köszönöm, hogy ma is minket hallgattok itt a Rádió Morán. Hogyha tetszik, amit hallottok, akkor nyugodtan írjatok nekünk egy e-mailt a daralo@radio.at e-mail címre, vagy keressétek fő közösségi oldalunkat, vagy írhattok Messengeren is, Daráló Rádió Show néven értek el minket. I'm

előadó egyedi stílussal, azt hiszem az ő zenéjét is bárhol meg lehet ismerni. Bonttal megyünk tovább itt a Darello Radio Showban, ez az I Need You.

Bob Sinclair már nagyon régóta jelen van az elektronikus zenei világban. A francia DJ és producer a 80-as évek végén kezdte karrierjét, azóta pedig már 8 stúdióalbumot és megszámlálhatatlan mennyiségű kislemezt is kiadott. Zenei stílusai a house, a disco, a funk és az elektro határain mozognak, zenéiben pedig a klasszikus klubhangzás találkozik a modern elektronikus zene energiájával. Legyen szó egy fesztivál nagyszínpadáról, vagy egy éjszakai klub táncparkettjéről, Bob Sinclair neve évtizedek óta egyet jelent a jókedvel, a lüktető ritmusokkal és az igazi parti hangulattal. Itt nálunk a darálóban most egy 2018-as dalát hozom el nektek, ez az I Believe, méghozzá Impetto remixében.

0: Lacival.
1: 9 óra van, ami azt jelenti, hogy kezdődik a Daráló Rádió Show második órája itt a Rádió Morán, a 98.8-on, a 92.8-on, nem sokára pedig még több frekvencián. Sziasztok, én Kessler, azaz DJ Laci vagyok, a házigazda, és a második órában is hozom nektek a jövő slágereit, a legjobb EDM zenéket és a legtrendibb magyar dalokat. E-mail címünk daralo@radio.at, illetve facebook.com/darálórádió, itt is megtaláltok minket. És hogy mivel indítjuk ezt az órát? Van itt is van a The Beavers, ez a 4-es 6-os, a Puskás Peti DMB Flippen. Kellemes rádióhallgatást kívánok továbbra is.
2: Egyet váltott az életem, a nagy körútra.

itt a Darálónál nem csak szórakoztatni, de értéket teremteni is szeretnénk. Megadnánk a lehetőséget minden környékbeli amatőr vagy profi DJ-nek, hogy megmutathassa tehetségét rádióban. Szóval, hogyha szeretnéd hallani a saját mixedet a Daráló DJ-ben, írj nekünk egy e-mailt a daralló@radio-mora.at e-mail címre, vagy keresd meg minket Messengeren.

Elérkezett az idő, hogy elindítsa mai minimixünket, melyben ezúttal 5 dalt is hallhattok sorban egymás után, megszakítás nélkül. Először itt van Frontliner és az I'm the Melody Man Sander Van Toorn remixében, utána pedig jön Mau P és a The Less I Know, The Better kis

Hogy a fenébe ment el ilyen gyorsan a szeptember, mintha csak most ért volna véget a nyár. Mondanám, hogy addig tart a nyár, amíg mi azt mondjuk, de amikor már hajnalban ilyen 7 fokok vannak, arra nehéz bemagyarázni ezt. Na mindegy, mi a darálóban ősszel is hozunk nektek a jövő slágereit, a legjobb EDM zenéket és a legtendibb magyar dalokat. E-mail címünk daraló@kukacradio.at, közösségi oldalunk pedig facebook.com/darálórádió.

Nagyjából eddig tartott a daráló első két órája, most jön a daráló DJ az én vadonatúj mixemmel, 23 órától jön a hard daráló, éjféltől pedig ismét két régebbi mixem szól majd csak itt a Rádió Morán, a 92.8-on és a 98.8-on. Én Kessler vagyok, további kellemes rádióhallgatást kívánok!